0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei. Nincs összefüggés az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatalak, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert. És holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomás, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal. Délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt Kupa. Zalaegerszeg múltját idézték fel a városnapján. Országos diákolimpiai döntőnek adott otthont Zalaegerszeg. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című album dalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar, amint egy kétórás műsorban több új szerzemény is elhangzott, köztük az elhunyt magyar színész legendák emlékére írt Búcsú című dal. Az Ismerős Arcok visszatérő vendég Zalában. A zenekar tavaly is fellépett Zalaegerszegen, akkor egy különleges táncszínházi produkcióval érkeztek a városba, írja a Zaol. Zalaegerszeg adott otthont a 4. korcsoportos labdarúgó diákolimpia országos döntőjének, ahol 20 általános iskolás csapat mérte össze tudását 3 napon át. A tornán összesen 64 mérkőzést játszottak, amelyeken csak nem 400 gól született. A bajnoki címet a címvédő székesfehérvári Vörös Marti Mihály általános iskola szerezte meg veretlenül. A döntőben 10-0-ra győzték le a debreceni csapatot. Zala vármegyét a nagykanizsai Zrínyi Miklós általános iskola képviselte, amely a 14. helyen zárta a tornát. A mérkőzéseknek a zalaegerszegi Városi Ifjúsági és Sportcentrum adott otthont, közölte a Zaol. Fontos mérkőzést nyert meg szombat este a Zalakerámia ZTEKK férfi kosárlabda csapata. Az egerszegiek hazai pályán 91-89-re győzték le az oroszlányt a kiesési rangadón. Ezzel nagy lépést tettek az élvonalbeli tagság meghosszabbítása felé. A találkozó végig szoros volt, az oroszlány a harmadik negyedben már 9 ponttal is vezetett, a ZTE azonban a hajrában fordítani tudott. A győztes kosár Varenc szerezte az utolsó másodpercekben. A hazaiaknál Varenc és Kucsora is 21 pontig jutott. Hunter 17 ponttal zárt. A zalai csapat vezetőedzője Baki Gergely a mérkőzés után azt mondta, még nem dőlhetnek hátra, a bennmaradás bebiztosításához a következő fordulóban is győzniük kell, számolt be a Zaol. Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek. A résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be a Zaol. Zalaegerszegre érkezett az Országos Egészségvédelmi Program szűrőbusza. A dísztéren megrendezett prevenciós napon több mint 100-an vettek részt, a szakemberek pedig több mint 5000 vizsgálatot végeztek el. A mobilállomáson egyebek mellett szív- és érrendszeri szűrések, vércukor- és koleszterin szintmérések, látásvizsgálatok, tüdőszűrés és testanalízis várta az érdeklődőket. A program célja a betegségek korai felismerése és az egészségtudatos életmód népszerűsítése volt. Balaic Zoltán polgármester kiemelte, az egészséges Zalaegerszeg programmal szeretnék ösztönözni a lakosságot arra, hogy rendszeresen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A Nemeshetési Szentlélek templom felszentelésének 50. évfordulóját ünneplik Pünkösd vasárnap Zalában. A jubileumi szentmisét május 24-én tartják, amelyet Udvardi György veszprémi érsek celebrál majd. Az ünnepi alkalmon közreműködik a Búcsú Szent Lászlói Szent László kegytemplom kórusa és a Zalabras fúvós együttes is. Jó idő esetén gyalogos zarándoklat indul a Búcsú Szent Lászlói kegytemplom a Szent Mise előtt, írja a Zaol. Zalaegerszeg történetének érdekességeiről és kevésbé ismert múltjáról beszélgettek a Zaol Podcast legújabb adásában a Város Napja alkalmából. A műsor vendége Tódor Tamás idegenvezető volt, aki egyebek mellett a település fejlődéséről, régi épületeiről és első polgármesteréről is mesélt. A zalai megyeszékhely idén több jubileumot is ünnepel. 605 éve említették először városként az oklevélben, emellett 141 éve vált rendezett tanácsú várossá. A beszélgetésben szó esett arról is, hogyan nőtte ki magát mezővárosból megyeszékhelyé Zalaegerszeg, illetve milyen szerepet játszott ebben Kovács Károly, a település első polgármestere. A Város Napjához kapcsolódva az önkormányzat ünnepi közgyűlést tartott, a Turinform iroda pedig történelmi sétával várta az érdeklődőket a belvárosban. Karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt több zalai településen is fennakadásokra kell készülni az ivóvízszolgáltatásban a héten. Az Észak-Zalai Víz és Csatorna Zrt. Tájékoztatása szerint holnap Káváson a Kossuth, a Dózsa és a Munkácsi utcában hibaelhárítás miatt órákra szünetelhet a vízszolgáltatás, ezért lajtos kocsit helyeznek ki a Dózsa és a Munkácsi utca kereszteződésében. Ugyanezen a napon Kerkakutason és Kerkafalván is hálózatöblítést végeznek. Csütörtökön Tófejen, Baktütösön és Pusztaedericsen tároló tisztítás miatt lehet vízhiány, nyomáscsökkenés és átmeneti vízminőségváltozás. A szolgáltató szerint a munkálatok idején több helyen üzemzavarokra is számítani kell, írja a Zaol. Tűzoltókat riasztottak egy Szent Margit falvai családi házhoz, miután a tűzhelyen túlforrósodott olaj kapott lángra. A helyszínre a Letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a Báza Keretjei tűzoltó és speciális mentőegyesület tagjai érkeztek. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megszüntetni a veszélyhelyzetet, így sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Az esetről a Báza Keretjei tűzoltó és speciális mentőegyesület számolt be. Vég Andor lett a Magyar Fürdőszövetség elnöke. Az alakarosi fürdő vezetőjének kinevezéséről az országos közgyűlés döntött a napokban. A hírt a zalai létesítmény közölte. Mint írják, fontosnak tartják a szakmai összefogást, az innovációt és a magas színvonalú vendégélményt, miközben aktív szerepet szeretnének vállalni az ágazat jövőjének alakításában. Zajlik a Bringázz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak korábban Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke. Zalából 15 oktatási intézmény csatlakozott az országos kampányhoz. A tavaszi egészségmegőrző program résztvevői között találjuk például a Becsehelyi, a Muraszemenyei, a Letenyei, a Zalakarosi és a Vonyarcvashegyi általános iskolákat. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, Mákszem Levi pedig egy 3 napos szünetre ment szabadságra. Jól teszi, úgyhogy én megpróbálom helyettesíteni és mindenkinek kedvet csinálni a keddi munkához, jó? Itt lesz velem a Destiny's Child már most az első órában, a kezdés pedig Justin Timberlake-é, rádiózzunk együtt.
1: Best FM, a legjobb zenék.
4: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now,
5: right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

FM a legjobb zenék Britneyvel és a Crazyvel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 19-e van, kedd. A mai napon az ivók és a milánok ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja, és hamarosan hozom a mai nap témáit is. Például lesz majd a Cannes Film Fesztiválról is szó, és hogy ott ki lett életműdíjas, azt el fogom árulni, de egyébként majd körbejárjuk az egész témát, úgyhogy mindennel jelentkezek nem sokára, addig is most indítom a Destiny's Child-ot és az Independent Woman-t itt a

0: Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni rád az elmúlt 2,5 percben vele ébredhettünk, és a folytatásban pedig ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Ugye a Cannes Film Fesztiválról már biztos, hogy lesz hír, de nézzük sorba-sorba, hogy mi fog történni. 7 óra után Palbin Barbie-ék lesznek itt a férjével, ugyanis hatalmas nagy bejelentést tett nem olyan rég a Sztár Pál, úgyhogy jönnek majd a részletek, és 8 óra után akkor jön a Cannes Film Fesztivál, méghozzá John Travoltával az élén, de hogy mi történt ott a nagyon nagy színésszel, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig a Chelsea-hez látogatunk el Londonba, ugyanis hatalmas nagy változás van, és egy olyan meglepetés, amire szerintem senki se számított erre az egészre, hogy ki fog náluk kikötni a nyáron, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is folytatjuk majd a Black Eyed Peas-szel, a Don't Punk With Your Heart szól majd az amerikai csapattól.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új lemezével koncertezett Zalaegerszegen az Ismerős Arcok. Országos diákolimpiai döntőnek adott otthont Zalaegerszeg, nyert a ZTE-KK. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című album dalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar, amint egy kétórás műsorban több új szerzemény is elhangzott, köztük az elhunyt magyar színész legendák emlékére írt Búcsú című dal. Az Ismerős Arcok visszatérő vendég Zalában. A zenekar tavaly is fellépett Zalaegerszegen, akkor egy különleges táncszínházi produkcióval érkeztek a városba, írja a Zaol. Zalaegerszeg adott otthont a 4. korcsoportos labdarúgó diákolimpia országos döntőjének, ahol 20 általános iskolás csapat mérte össze tudását 3 napon át. A tornán összesen 64 mérkőzést játszottak, amelyeken csak nem 400 gól született. A bajnoki címet a címvédő székesfehérvári Vörös Marti Mihály általános iskola szerezte meg veretlenül. A döntőben 10-0-ra győzték le a debreceni csapatot. Zala vármegyét a nagykanizsai Zrínyi Miklós általános iskola képviselte, amely a 14. helyen zárta a tornát. A mérkőzéseknek a zalaegerszegi Városi Ifjúsági és Sportcentrum adott otthont, közölte a Zaol. Fontos mérkőzést nyert meg szombat este a Zalakerámia ZTE-KK férfi kosárlabda csapata. Az egerszegiek hazai pályán 91-89-re győzték le az oroszlányt a kiesési rangadón. Ezzel nagy lépést tettek az élvonalbeli tagság meghosszabbítása felé. A találkozó végig szoros volt, az oroszlány a harmadik negyedben már 9 ponttal is vezetett, a ZTE azonban a hajrában fordítani tudott. A győztes kosár Varenc szerezte az utolsó másodpercekben. A hazaiaknál Varenc és Kucsora is 21 pontig jutott, Hunter 17 ponttal zárt. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Karamell dala és a Használd a szíved, a folytatásba pedig ellátogatunk 1994-be, és egy olyan zene jön, ami szerintem igazán meg fogja indítani a reggelünket, már csak azért, mert igazán lüktetős, és a refrényét szerintem mindenki ismeri, amit egyébként 1965-ből loptak. Ez a Here Comes the Hot Stepper, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán pedig a nap első témája, ami Palvin Barbie-ékkal kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek természetesen 7 óra után, karöltve a legjobb zenékkel, amik szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Backstreet Boys csapata már biztos, hogy itt lesz, a Get Down-nal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt Kupa. Több mint 5000 szűrővizsgálatot végeztek Zalaegerszegen, jubileumi szentmisére készülnek nemes

0: rendeltetésen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek. A résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be a ZAOL. Zalaegerszegre érkezett az Országos Egészségvédelmi Program szűrőbusza. A dísztéren megrendezett prevenciós napon több mint 100-an vettek részt, a szakemberek pedig több mint 5000 vizsgálatot végeztek el. A mobilállomáson egyebek mellett szív- és érrendszeri szűrések, vércukor- és koleszterin szintmérések, látásvizsgálatok, tüdőszűrés és testanalízis várta az érdeklődőket. A program célja a betegségek korai felismerése és az egészségtudatos életmód népszerűsítése volt. Balaic Zoltán polgármester kiemelte, az egészséges Zalaegerszeg programmal szeretnék ösztönözni a lakosságot arra, hogy rendszeresen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A Nemeshetési Szentlélek templom felszentelésének 50. évfordulóját ünneplik pünkösd vasárnap Zalában. A jubileumi szentmisét május 24-én tartják, amelyet Udvardi György veszprémi érsek celebrál majd. Az ünnepi alkalmon közreműködik a búcsú Szent Lászlói Szent László kegytemplom kórusa és a Zalabras fúvós együttes is. Jó idő esetén gyalogos zarándoklat indul a búcsú Szent Lászlói kegytemplomtól a Szent Mise előtt, írja a ZAOL. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Palvin Barbie és a párja Dylan érkezik ebbe az órába egy hatalmas nagy bejelentéssel, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 19-e van kedd, és itt lesz velem majd Nelly a Ride With Me-vel, na meg a Flower Power, ugyanis velük indulunk, kezdünk a You Won't Forget About Me-vel.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Palvin Barbie, magyar szupermodell és amerikai színész férje Dylan közös fotókkal, valamint egy ultrahang képpel jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A poszt nem akár milyen vizuális poénnal érkezett, az ultrahangon ugyanis a baba formája láthatóan a metal villára hasonlít, és a sztárpár is kiposztolt egy olyan képet, ahol a kettőjük keze a metal villát mutatja. A bejelentés különösen megható annak fényében, hogy a világhírű modell kevesebb, mint egy éve állt nyilvánosság elé azzal a hírrel, hogy endometriózissal műtötték. A pár története 2023-ban vett még egy komolyabb irányt, amikor eljegyzésüket követően Pestvár megyei Cegléd Bercelen hivatalosan is összekötötték az életüket. Aki esetleg megkérdőjelezni a hír jelentőségét, annak érdemes rápillantani a statisztikára. A bejelentés szó szerint letarolta a netet. A posztra mindössze 10 óra leforgása alatt több mint 3,5 millió kedvelés érkezett, ami tökéletesen megmutatja a sztárpár elképesztő globális népszerűségét. Gratulálunk Barbie-nak és Dylannek, sok boldogságot és egészséget természetesen. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön Nelly és a Ride.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nem Ereszt, és mielőtt mondanám, hogy mivel megyünk tovább, annyit hagyd mondjak el, hogy május 19-e van kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposak, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a Fair Play világnapja. A rövid szünet után pedig a Soul Searcher érkezik, ő rázza majd föl a reggelünket, méghozzá a Can't Get Enough-fal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaegerszeg múltját idézték fel a Városnapján. Több zalai településen is vízhiány várható ezen a héten. Lángra kapott az olaj főzés közben Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszeg történetének érdekességeiről és kevésbé ismert múltjáról beszélgettek a Zaol Podcast legújabb adásában a Városnapja alkalmából. A műsor vendége Tódor Tamás idegenvezető volt, aki egyebek mellett a település fejlődéséről, régi épületeiről és első polgármesteréről is mesélt. A zalai megyeszékhely idén több jubileumot is ünnepel. 605 éve említették először városként az oklevélben, emellett 141 éve vált rendezett tanácsú várossá. A beszélgetésben szó esett arról is, hogyan nőtte ki magát mezővárosból megyeszékhelyé Zalaegerszeg, illetve milyen szerepet játszott ebben Kovács Károly, a település első polgármestere. Karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt több zalai településen is fennakadásokra kell készülni az ivóvízszolgáltatásban a héten. Az Észak-Zalai Víz és Csatorna Műzérté tájékoztatása szerint holnap Káváson a Kossuth, a Dózsa és a Munkácsi utcában hibaelhárítás miatt órákra szünetelhet a vízszolgáltatás, ezért lajtos kocsit helyeznek ki a Dózsa és a Munkácsi utca kereszteződésében. Ugyanezen a napon Kerkakutason és Kerkafalván is hálózatöblítést végeznek. Csütörtökön Tófejen, Baktütösön és Pusztaedericsen tároló tisztítás miatt lehet vízhiány, nyomáscsökkenés és átmeneti vízminőségváltozás. Tűzoltókat riasztottak egy Szent Margit falvai családi házhoz, miután a tűzhelyen túlforrósodott olaj kapott lángra. A helyszínre a Letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a Báza Keretjei tűzoltó és speciális mentőegyesület tagjai érkeztek. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megszüntetni a veszélyhelyzetet, így sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Az esetről a Báza Keretjei tűzoltó és speciális mentőegyesület számolt be. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Nelly Furtado és a Turn Off the Light után. Hagy mondjam el, hogy 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik John Travolta és a Cannes-i Filmfesztivál. Bizony-bizony lesz meglepetés majd, de csak akkor árulom el, mikor majd 8 óra után leszünk. És végül 9 óra után a sportrovatba, Chelsea és London, és egy olyan személy náluk, aki szerintem nem gondoltuk volna, hogy valaha náluk fog kikötni. Na mindegy is, erről is jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Anastasia és a Pay My Dues, a folytatás pedig Will Smith-é Miami-val. Itt a beste.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig John Travoltával és a Cannes Film Fesztivállal fogunk foglalatoskodni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, hogy jól induljon a reggel. Bekészítettem már például a The Killers-t, méghozzá Human-nel érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új lemezével koncertezett Zalaegerszegen az Ismerős Arcok. Országos diákolimpiai döntőnek adott otthont Zalaegerszeg, nyert a ZTEKK. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című album dalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar, amint egy kétórás műsorban több új szerzemény is elhangzott, köztük az elhunyt magyar színész legendák emlékére írt Búcsú című dal. Az Ismerős Arcok visszatérő vendég Zalában. A zenekar tavaly is fellépett Zalaegerszegen, akkor egy különleges táncszínházi produkcióval érkeztek a városba, írja a Zaol. Zalaegerszeg adott otthont a 4. korcsoportos labdarúgó diákolimpia országos döntőjének, ahol 20 általános iskolás csapat mérte össze tudását 3 napon át. A tornán összesen 64 mérkőzést játszottak, amelyeken csak nem 400 gól született. A bajnoki címet a címvédő székesfehérvári Vörös Marti Mihály általános iskola szerezte meg veretlenül. A döntőben 10-0-ra győzték le a debreceni csapatot. Zala vármegyét a nagykanizsai Zrínyi Miklós általános iskola képviselte, amely a 14. helyen zárta a tornát. A mérkőzéseknek a zalaegerszegi Városi Ifjúsági és Sportcentrum adott otthont, közölte a Zaol. Fontos mérkőzést nyert meg szombat este a Zala Kerámia ZTEKK férfi kosárlabda csapata. Az egerszegiek hazai pályán 91-89-re győzték le az oroszlányt a kiesési rangadón. Ezzel nagy lépést tettek az élvonalbeli tagság meghosszabbítása felé. A találkozó végig szoros volt, az oroszlány a 3. negyedben már 9 ponttal is vezetett, a ZTE azonban a hajrában fordítani tudott. A győztes kosár Varenc szerezte az utolsó másodpercekben. A hazaiaknál Varenc és Kucsora is 21 pontig jutott, Hunter 17 ponttal zárt. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 8 óra, május 19-e van kedd, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams a Let Me Entertain You-val, na meg a kezdés Aura Donnie, és ebbe az órába a Cannes filmfesztiválra látogatunk John Travolta segítségével.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék meglepetésszerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett. Tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázása. Gratulálunk John Travoltának és további sikereket kívánunk neki. Én pedig hozom most a legjobb zenéket, hogy jól induljon a reggelünk. Itt lesz velem például Dario G, de most még a The Killers zenél nekünk. Jön a Human ide a Bestre.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Papi, come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt Kupa. Több mint 5000 szűrővizsgálatot végeztek Zalaegerszegen, jubileumi szentmisére készülnek nemeshetésen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek. A résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be a ZAOL. Zalaegerszegre érkezett az Országos Egészségvédelmi Program szűrőbusza. A dísztéren megrendezett prevenciós napon több mint 100-an vettek részt, a szakemberek pedig több mint 5000 vizsgálatot végeztek el. A mobilállomáson egyebek mellett szív- és érrendszeri szűrések, vércukor- és koleszterin szintmérések, látásvizsgálatok, tüdőszűrés és testanalízis várta az érdeklődőket. A program célja a betegségek korai felismerése és az egészségtudatos életmód népszerűsítése volt. Balaic Zoltán polgármester kiemelte, az egészséges Zalaegerszeg programmal szeretnék ösztönözni a lakosságot arra, hogy rendszeresen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A nemeshetési Szentlélek templom felszentelésének 50. évfordulóját ünneplik Pünkösd vasárnap Zalában. A jubileumi szentmisét május 24-én tartják, amelyet Udvardi György veszprémi érsek celebrál majd. Az ünnepi alkalmon közreműködik a búcsú Szent Lászlói Szent László kegytemplom kórusa és a Zalabras fúvós együttes is. Jó idő esetén gyalogos zarándoklat indul a búcsú Szent Lászlói kegytemplomtól a Szent Mise előtt, írja a ZAOL. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Avril Lavigne és a Girlfriend, ez aztán megébresztett minket. A 2000-es évek egyik pop-rock felvétele volt mindez, és most a 90-es években látogatunk el, és azon belül is egy funky partira, méghozzá C.G. Lewis segítségével a következő 3,5 percben az R to the A-jel megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: 9 óra után pedig a sportrovat nagyon röviden. A Chelseahez fogunk ellátogatni Londonba, ahol bizony-bizony a kispadon változás fog történni. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem természetesen, hogy a kedd reggelünk jól induljon, legyen szó arról, hogy már valaki éppen a munkaidejét tölti, vagy még csak utazik, vagy még próbál megébredni, mindenkinek kedvezni fogok. A Black Machine csapatát már bekészítettem, a How G-val érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Zalaegerszeg múltját idézték fel a Városnapján. Több zalai településen is vízhiány várható ezen a héten. Lángra kapott az olaj főzés közben Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszeg történetének érdekességeiről és kevésbé ismert múltjáról beszélgettek a Zaol Podcast legújabb adásában a Városnapja alkalmából. A műsor vendége Tódor Tamás idegenvezető volt, aki egyebek mellett a település fejlődéséről, régi épületeiről és első polgármesteréről is mesélt. A zalai megyeszékhely idén több jubileumot is ünnepel. 605 éve említették először városként az oklevélben, emellett 141 éve vált rendezett tanácsúvárossá. A beszélgetésben szó esett arról is, hogyan nőtte ki magát mezővárosból megyeszékhelyé Zalaegerszeg, illetve milyen szerepet játszott ebben Kovács Károly, a település első polgármestere. Karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt

0: Több zalai településen is fennakadásokra kell készülni az ivóvízszolgáltatásban a héten. Az Észak-Zalai Víz és Csatorna Mű ZRT tájékoztatása szerint holnap Káváson a Kossuth, a Dózsa és a Munkácsi utcában hibaelhárítás miatt órákra szünetelhet a vízszolgáltatás, ezért lajtos kocsit helyeznek ki a Dózsa és a Munkácsi utca kereszteződésében. Ugyanezen a napon Kerkakutason és Kerkafalván is hálózatöblítést végeznek. Csütörtökön Tófejen, Baktütösön és Pusztaedericsen tároló tisztítás miatt lehet vízhiány, nyomás csökkenés és átmeneti vízminőség változás. Tűzoltókat riasztottak egy Szent Margit falvai családi házhoz, miután a tűzhelyen túlforrósodott olaj kapott lángra. A helyszínre a Letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a Báza Kerettyei tűzoltó és speciális mentőegyesület tagjai érkeztek. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megszüntetni a veszélyhelyzetet, így sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Az esetről a Báza Kerettyei tűzoltó és speciális mentőegyesület számolt be. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon egy nagyon rövid foci hírrel készültem, a Chelseahez látogatunk el Londonba, és bizony-bizony változás van a kispadon, úgyhogy erről lesz szó. No meg a legjobb zenéket is hozom természetesen, és ők lesznek túlnyomó többségben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdünk Madonnával. Ez a Give It To Me.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, véget érnek a találgatások a londoni kékek házatáján, ugyanis most a Chelseahez látogatunk el a mai sportrovatba. Hivatalos közleményében erősítette meg a csapat, hogy Xavi Alonso lesz a férfi labdarúgó csapat új vezetőedzője. A spanyol szakember 4 éves szerződést írt alá a klubbal, munkát pedig majd 2026. július 1-én kezdi majd meg a Stamford Bridge-en. A kékek teljesítménye ebben a szezonban elég hullámzó volt, bár a 2025-26 idényt még remekül kezdték. A gyenge eredmények után borítékolható volt a váltás, és bár az érdeklődésről már korábban is sokat lehetett hallani, a végső pecsét csak a vasárnapi bejelentéssel került a papírokra. Mit érdemes tudni az új mesterről? Xavi Alonso jelenlegi szezon első felében a Real Madrid kispadján ült, ahol sajnos a játékosok kezdték ki őt, ugyanis túl nagy rendet próbált rakni az öltözőben, és hát a sztárok ezt nem nagyon viselték el. Aztán a nagy áttörés neki korábban volt a Bayer Leverkusennél, innen ment a Real Madridba, ahol egy egészen elképesztő, veretlen szezon végén ünnepelhette a történelmi németi bajnoki címet, ahonnan a trónról letaszította a Bayern Münchent. A londoni együttes abban bízik most, a Chelsea, hogy a spanyol tréner képes lesz újra felépíteni a stabilitást és visszahozni a győztes mentalitást a csapathoz. Kíváncsian várom, hogy mindez sikerül-e tehát Xavi Alonsónak. Most a legjobb zenékkel folytatjuk, hogy megadják a löketet a kedd reggelünkhöz, legyen szó munkáról, vagy még csak ébregetésről. Mindenkinek szól most a Grease 2000, ezzel menjünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Ellie és a Two Times. Egy kicsit megdübrögtettük a 90-es évek klub falait, és most ezt magunk mögött hagyjuk. Egy stílusváltás jön, és még az évtizedet is lecseréljük a 2000-es évekre. Ugyanis jön egy olyan R&B sztár, aki bizony-bizony korszakalkotó volt a maga korában. Egyrészt a zseniális hangjával, másrészt pedig a zseniális zenei ötleteivel. Akon érkezik, és egy olyan dal, aminek egyébként az eredetije egy 60-as évekbeli dalhoz kötődik, de most ő hozza el nekünk, ahogyan a 2000-es években megálmodta. Akon, Lowly, ezzel megyünk tovább itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra után pedig természetesen szólnak, a keddi munkaidő mellé a legjobb zenék, hogy kicsit feldobják a hangulatot az irodában, a kocsiban, vagy éppen bárhol, ahol a munkát végezzük. Segítségemre lesz ebbe például majd az NSYNC, az I Want Your Back-kel érkezik majd a csapat.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új lemezével koncertezett Zalaegerszegen az Ismerős Arcok. Országos diákolimpiai döntőnek adott otthont Zalaegerszeg, nyert a ZTE-KK. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen adott koncertet az Ismerős Arcok zenekar. A keresztúri VMK-ban tartott fellépésen a közelmúltban megjelent Ecce Homo című albumdalai kerültek a középpontba. A koncert előtt dedikálással egybekötött közönség találkozót is tartott a zenekar, amint egy kétórás műsorban több új szerzemény is elhangzott, köztük az elhunyt magyar színész legendák emlékére írt Búcsú című dal. Az Ismerős Arcok visszatérő vendég Zalában. A zenekar tavaly is fellépett Zalaegerszegen, akkor egy különleges táncszínházi produkcióval érkeztek a városba, írja a Zaol. Zalaegerszeg adott otthont a

0: Negyedik korcsoportos labdarúgó diákolimpia országos döntőjének, ahol 20 általános iskolás csapat mérte össze tudását 3 napon át. A tornán összesen 64 mérkőzést játszottak, amelyeken csak nem 400 gól született. A bajnoki címet a címvédő székesfehérvári Vörös Marti Mihály általános iskola szerezte meg veretlenül. A döntőben 10-0-ra győzték le a debreceni csapatot. Zalavár megyét a nagykanizsai Zrínyi Miklós általános iskola képviselte, amely a 14. helyen zárta a tornát. A mérkőzéseknek a zalaegerszegi Városi Ifjúsági és Sportcentrum adott otthont, közölte a ZAOL. Fontos mérkőzést nyert meg szombat este a Zala Kerámia ZTKK férfi kosárlabda csapata. Az egerszegiek hazai pályán 91-89-re győzték le az oroszlányt a kiesési rangadón. Ezzel nagy lépést tettek az élvonalbeli tagság meghosszabbítása felé. A találkozó végig szoros volt, az oroszlány a harmadik negyedben már 9 ponttal is vezetett, a ZTE azonban a hajrában fordítani tudott. A győztes kosár Varenc szerezte az utolsó másodpercekben. A hazaiaknál Varenc és Kucsora is 21 pontig jutott, Hunter 17 ponttal zárt. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a délelőtti munkaidőt. Na, hogy a legjobb zenékkel karöltve a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, kedd, és természetesen nosztalgiázunk a 90-es évek és 2000-es évek világába. Ebbe az órába is itt lesz velem az NSYNC csapata az I Want Your Back-kel, a kezdés pedig a Crystal Waters-é, a Destination Calabria szól tőlük.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Május 19-e van kedd, a névnaposok az Ivók és a Milánok, a születésnaposok között pedig Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Fair Play világnapja, és természetesen a legjobb zenéket hozom, hogy jól teljen a munkaidő. Egy nagyon pici franciázás következik, ugyanis a No Limits-el megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, van, amit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, az NSYNC a csajok nagy kedvence volt, ez az I Want Your Back-kel. Egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk azzal a DJ-vel, azzal az úriemberrel, akinek sikerült Bryan Adams-et rávenni egy duettre, méghozzá egy zseniális remixnek köszönhetően, amit a dalára készített. Most nem ezzel a dallal jön sikén, de a Love on the Run-t hozom tőle majd a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kikerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben, ez derült ki az aktánkból. Keresik az új James Bondot, sok napsütés várható ma, és csak néhol lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy jogilag ezt azért tehették meg, mert az érintett K. Endre könyvet írt a történetről. A kormányfő elmondta, hogy a dokumentumokból az derül ki, hogy az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit nem támogatta azt, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, ennek ellenére Novák Katalin volt köztársasági elnök, mégis kegyelmet adott neki. Ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt zárták le az ügyet. További részleteket egyelőre nem lehet tudni, ezért a miniszterelnök felszólította Súlyog Tamás jelenlegi köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos elnöki hivatalban lévő dokumentumokat. Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap az NKA kifizetéseit. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy átnézik a korábbi kifizetéseket és letiltják a jogszerűtlen utalásokat. Hozzátette azt is, hogy a bent ragadt pénzeket ezután ki fogják majd fizetni. A Nemzeti Kulturális Alap többek között művészeket, könyvtárakat, könyvkiadókat, fesztiválokat és zenei produkciókat támogat. Jól kereshetnek idén nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok.

0: Hivatalosan is keresik az új James Bondot. Az Amazon MGM filmstúdió megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás egyébként már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Elsőként Sean Connery volt James Bond a filmvásznon, aztán Roger Moore-t, Timothy Daltont, Pierce Brosnant és Daniel Craig-et láthattuk brit titkos ügynökként. Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtti munkaidő legnehezebb órája jön, ugyanis ki kell bírni még ezt az egy órát ebédig, hogy ehessünk. Én már tűkönülök, nagyon éhes vagyok, úgyhogy gyorsan mondok egy kis étvágy csillapítót, hogy mivel készültem ebben az órában. Itt lesz például a Soul to Soul, a Get a Life-val érkezik majd a csapat, de Gloria Estefan hangja is felcsendül, a Turn a Beat Around-ot hozza majd el.
2: Estefan,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: mondanám.
1: Best FM a legjobb zenék. A 90-es évekkel folytatjuk, mégis a 70-es évek diszkó világát, klub energiáját fogjuk egy kicsit átélni, méghozzá Gloria Estefánnak köszönhetően, és nagyon remélem a munka mellé is megadja az energiát a kis house-os elemekkel díszített dal. Jön a Turn a Beat Around és

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik gyerekcsapata, a Hands on Tesók zenét, ez volt az Mbapp. Szép napot kívánok mindenkinek a mai napon, május 19-e van, kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposok, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket. A szünet után itt lesz velem a Deja Vu, a Can't Stop-pal kezdek, én se tudok még megállni az óra végéig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Learning to Let Go Heinz Gábor Bigától, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben fognak szólni méghozzá Night Shift csapatának köszönhetően, és hogyha kedd, akkor White Boy mellé érkezik Hangya, ami nem tesz mást, mint hogy funky zenék szólnak majd mixben az első 2 órában, ezt lehet majd élvezni este 6 órakor, én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap találkozhatunk legközelebb majd itt reggel a Best FM-en. Mindenkinek kívánok szép délutánt, utoljára a Melody Maker-t indítom, ez a Money Monday, Wiz Hall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnapig rendelkezhetünk az adónk 1%+1%-áról, egyelőre nem támadja meg újra iránt az Egyesült Államok, sok napsütés várható ma is, 23 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még több százezren nem rendelkeztek az adójuk 1%+1%-áról, erre holnap éjfélig van még lehetőség. A határidő betartása pedig fontos, mert a késve küldött felajánlások érvénytelenek lesznek, erre hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhatóság azt közölte, hogy eddig már több mint 1 millióan ajánlották fel az adójuk 1%+1%-át, amit a legkönnyebben online az ESJL felületén lehet megtenni. Tavaly több mint 1.800.000-re rendelkeztek az 1%+1%-okról, így több mint 20 milliárd forinttal segített az egyházakat és a civil szervezeteket. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, ezt mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Krémmel töltött ostyákat mond ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Összesen 15 féle terméket vettek le a polcokról, mindegyik a Karamellcsókó Kft. Édessége, és az a gond velük, hogy határérték feletti glutént tartalmaznak. Ezért a hatóság arra kérte a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy ne fogyasszanak ezekből a termékekből. Az érintett édességek listáját és fotóját a Népi oldalán lehet megnézni. Donald Trump elhalasztotta az újabb katonai támadást Irán ellen. Az amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére tette ezt, erről írt a közösségi oldalán. A posztja szerint az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy egy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak és a Közel-Kelet minden államának elfogadható lesz, és amely magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma, sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ámul dél, úgyhogy jöttem örömet fakasztani. Na jó, szimplán jó zenéket hozni ma délután, amivel egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Jön mindjárt Kim Mazzell és a Young Heart Run Free. Itt lesz majd Kelly Rowland is és a Work, úgyhogy ezzel kívánok jó munkát. Az

Best FM a legjobb zenék, napsütéses vidám délutánt kívánok mindenkinek, és igazán jó hangulatot. Azoknak is természetesen, akik mondjuk ballábbal keltek fel, vagy ez nem feltétlen az ő napjuk, úgy érzik. Most egy kicsit nekem is ilyen volt a délelőtt, úgyhogy fogjunk össze, hallgassunk jó zenéket, hát ha attól egyébként jobb lesz a kedvünk. Nekem ez általában beválik. Úgyhogy hozom majd a Nightcrawlers dalát, jön a Push the Feeling On, itt lesz Kelly Rowland és a Work, ha már dolgoznunk kell. Közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, úgyhogy számíthatnak rám. Na meg Kim Mazerre, Young Hearts Run Free, the Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik éppen úton vannak, mindenki vigyázzon magára és egymásra, ha pedig bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi nekem vagy felhív. A számunk nem változott, 0620 55 55 155-ös. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a 14-es kilométernél a Hárosi Duna hídon éppen karbantartás van, úgyhogy a belső sáv zárva is van. Az aktuális munkaterület mögött jelen pillanatban is 3 kilométeres a torlódás, vagy már ezt is meghaladta. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ez az info is idejött, ha bárkinek van még, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na gyerünk tovább, ez volt a New Level Empire és a Republic dala, a Valódi, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert mindjárt egy óra. Utána Király Viktor nyitja majd az órát, a következőt. Itt lesz a szóló.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsútdobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Sándor Palota átadja a kegyelmi ügyiratait a kormánynak. Osztrák mozdonyokkal lesz pontosabb a MÁV. Napos, enyhe, többnyire száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átadja a kormánynak a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. A közleményükben azt írják, hogy hivatalos megkeresés esetén készek segíteni a dokumentumokkal. Magyar Péter miniszterelnök ma szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt arra, hogy hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy aktáit, abból ugyanis kiderülhet, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök miért adott kegyelmet K. Endrének annak ellenére, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem javasolta ezt. Az ezt bizonyító iratokat ma hozták nyilvánosságra. Már készül a MÁV nyári szezonra. Májusban 6 darab vadonatúj Siemens Vectron mozdony érkezett a bérelt mozdonyflottába, így most már 45 ilyen mozdony húzza a vonatokat. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint ezek a mozdonyok eddig főleg a kelet-magyarországi IC-kkel közlekedtek, de nyáron a keszthelyi szerelvényeket segítik, ezáltal csökkenhetnek a késések a Balaton partján. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. Ezután június 1-től kezdődnek majd a szóbelik, először az emelt, majd a középszintűek, amelyek július 1-jéig tartanak. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondol úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-jéig várjuk a pályázatokat.
1: Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órá.

0: országokban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok, na ebben az órában is isteni zenék jönnek, a mi kedvünkre tesznek. Például Estelle és Kanye West jön majd az American Boy, itt lesz Whitney Houston és a Step by Step, de jön a Salome de Bahia is, úgyhogy jöhet egy kis csípőtekerés és az outro lugár. Most Király Viktor indítja az órát.
2: Best

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját, a nap kérdését. Ma beköltözünk, de nem is akárhogyan. Azt gondolom, elég sokan vagyunk azok, akik már költöztünk életünkben. Na de, akár legyen ez albérlet, legyen ez saját ház, saját lakás, teljesen mindegy. Mi volt a legbizarabb, vagy legviccesebb, vagy akár legmegdöbbentőbb sztori, ami az előző lakókkal történt? Mit vittek el, ami mondjuk indokolatlan volt, mi az, amit ott hagytak, amit mondjuk nagyon nem kellett volna, milyen állapotok fogadtak minket, stb. Stb. 0620-55-55-155. Ide jöhetnek ezek a történetek. És ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Oda is várom őket, hogyha valaki egy kicsit hosszabban üzenné meg, de nyugodtan fel is hívhatnak, úgyhogy jöhetnek az igazán vicces, vagy megdöbbentő, vagy akár tényleg nagyon háporszongató történetek is. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, úgyhogy Whitney Houston énekel mindjárt egy nagyot. Előtte még Estelle jön, és Kanye West, és az American Boy, itt a Best FM.

0: Bestefem a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektorában kaptam egy infót, hogy gyár közelében szalagkorlátot javítanak. 34-es kilométernél zárva a belső sáv, és legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé burkolati jeleket festenek Biatorbágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható. Az M7-esen Letenye felé Zamárdi környékén pedig baleset történt. Az autópálya érintett oldalát le is zárták. A rendőrség a 112-es kilométernél a Zamárdi felső Tód Siófok nyugat csomópontban letereli az autókat. Visszatérni a 114-es kilométernél a Balatonendréd Tab Zamárdi csomópontban lehet. 0620 55 55 155, ide pedig lehet hírni, hogyha bárkinek útinfója van, de nyugodtan hívjanak is, hogyha úgy könnyebb. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt ennek az órának is vége, pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears-el indulunk. És jön majd a kompakt diszkó is a hősökkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még több millióan nem adták le az adóbevallásukat, depressziós az egyetemisták többsége, egész héten napos időnk lesz, de gyenge esők bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére eddig 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, pedig a NAV több mint 5 millió 600 ezer tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Jól kereshetnek idén nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Nincsenek jól az egyetemisták és főiskolások, 40%-uk küzd depresszióra utaló tünetekkel, és ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról, ez derült ki egy friss magyar tanulmányból. Eszerint a fiatalok a szorongásuk enyhítésére gyakran használják a közösségi médiát, pedig az tovább súlyosbíthatja a problémáikat, azért mert ők annak a generációnak a tagjai, akiknek a személyiség fejlődését már egészen fiatal korukban is befolyásolták a közösségi oldalak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba, vagyis az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőzködő őzgidákat és fészekaljakat. Ezt mondta rádiónknak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítség a területet felmérjük, és onnan kimentjük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kasszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Napos, többnyire száraz időben bízhatunk ma. Sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra és elmúlt lassan 4 perccel, megy tovább a jó hangulatú délután, én Majoros Rita vagyok. Hamarosan pedig Sonic jön, és a Skyna, meg a Red Hot Chili Peppers, és az Other Side. Én egy sütit szeretnék, legszívesebben valami jó csokisat, de nem, 2 napja tart a diéta, úgyhogy még erős vagyok. Úgyhogy inkább táncolok Britney Spears dalára itt a Gimme More, szép napot!
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék a mai nap kérdése. Jobban mondva inkább témája az, hogy költözésnél kinek mi volt a legmegdöbbentőbb, legbizarabb vagy legnevetségesebb dolog az előző tulajjal, vagy az előző bérlővel, hogyha a bérletről van szó. Mi az, amit ott hagyott, mi az, amit indokolatlanul magával vitt, stb. Na nézzük, mit ír Robi. A beköltözés után az albérletbe kiderült, hogy a gardrób hátfala mögött van egy egész minibár, mindenféle poharakkal, viszkis üvegekkel, üresek voltak egyébként, mint egy igazi titkos James Bond szekrény. Van azért ebben némi, nem is tudom, félelmetes faktor. Tomi is írta, az előző lakó magába vitte a konnektorokat, nem viccelek, a falban csak lyukak maradtak. Nem igazán értettük miért, főként, hogy albérletről van szó. De ha már leszerelés, Zoli is írt, hogy náluk az előző bérlő mindent ott hagyott, kivéve az ajtó kilincseket, azokat valamiért leszerelte és elvitte, de ezen kívül tényleg bútort, mindenféle konyhai eszközt ott hagyott, csak valahogy a kilincseket vitte el. Néha jó lenne ezeket megkérdezni. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide a hasonló sztorik, vagy hogyha valaki megmerte ezeket kérdezni és kapott is rá választ, mindenképpen érdekel. A jó zenék pedig a folytatásban is itt vannak, hiszen jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side, előtte még a Crystal Waters-szel megy tovább a nap. Remélem, hogy jól mulatnak.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, az úton lévőknek pedig szerencsés utat, tudják, mindenkit hazavárnak, úgyhogy legyünk óvatosak. Infót kaptam a Gyáli úti felüljáróról, hogy a Fék utcai kereszteződés előtt baleset történt, és egy kisebb dugó is kialakult, úgyhogy a Budapesten autózók erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van az utakról, megköszönöm, hogyha megírja. Még azt kaptam, hogy az M0-ás autóút keleti szektorán, gyár közelében továbbra is szalagkorlátot javítanak a 34-es kilométernél. A korlátozás megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat továbbra is. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Emlékverseny lett a zalaegerszegi Liszt Kupa. Több mint 5000 szűrővizsgálatot végeztek Zalaegerszegen. Jubileumi szentmisére készülnek nemeshetésen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Országos részvétellel rendezték meg idén is a tornaversenyt a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskolában. A rendezvény mostantól Babos Sándorné emlékverseny néven folytatódik, tisztelegve az intézmény egykori testnevelő tanára előtt. A több mint 40 éves hagyományra visszatekintő eseményre több településről is érkeztek diákok, akik különböző kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megnyitón a névadóról is megemlékeztek. A résztvevőket pedig Babos Sándorné fia, Babos Gábor köszöntötte. A verseny végén az egyéni és csapat teljesítményeket is díjazták, a legjobbak kupával térhettek haza, számolt be a ZAOL. Zalaegerszegre érkezett az Országos Egészségvédelmi Program szűrőbusza. A dísztéren megrendezett prevenciós napon több mint 100-an vettek részt, a szakemberek pedig több mint 5000 vizsgálatot végeztek el. A mobilállomáson egyebek mellett szív- és érrendszeri szűrések, vércukor- és koleszterin szintmérések, látásvizsgálatok, tüdőszűrés és testanalízis várta az érdeklődőket. A program célja a betegségek korai felismerése és az egészségtudatos életmód népszerűsítése volt. Balaic Zoltán polgármester kiemelte, az egészséges Zalaegerszeg programmal szeretnék ösztönözni a lakosságot arra, hogy rendszeresen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, számolt be róla az Egerszegi Hírek. A nemeshetési Szentlélek templom felszentelésének 50. évfordulóját ünneplik Pünkösd vasárnap Zalában. A jubileumi szentmisét május 24-én tartják, amelyet Udvardi György veszprémi érsek celebrál majd. Az ünnepi alkalmon közreműködik a búcsú Szent Lászlói Szent László kegytemplom kórusa és a Zalabras fúvós együttes is. Jó idő esetén gyalogos zarándoklat indul a búcsú Szent Lászlói kegytemplomtól a Szent Mise előtt, írja a ZAOL. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb eső, zápor.

88.9 FM a legjobb zenék. Átadták nemrég Zalaegerszegen az új hidat a kertvárosi kerékpárúton. Az előregedett, baleset veszélyessé vált átkelőt április közepén lebontották, helyére csaknem 14 millió forintos ráfordítással acélszerkezetű hidat építettek. A költségeket önkormányzati forrásból biztosították. A fejlesztéssel a környéken élők, illetve a természetjárók régi kérése teljesült. A 8 méter hosszú, több mint 3 méter széles híd a Vizsla árok két partját köti össze. Hiába!

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok figyelem, az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között új terelést építettek ki Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal a belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, ott az 50-es és a 60-as kilométer között, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy nagyon kell figyelni, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M30-as autópályát illeti, a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolta térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Jó utat arrafelé is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Zalaegerszeg múltját idézték fel a városnapján. Több zalai településen is vízhiány várható ezen a héten.

0: 605 éve említették először városként az oklevélben, emellett 141 éve vált rendezett tanácsú várossá. A beszélgetésben szó esett arról is, hogyan nőtte ki magát mezővárosból megyeszékhelyé Zalaegerszeg, illetve milyen szerepet játszott ebben Kovács Károly, a település első polgármestere. Karbantartási és hibaelhárítási munkálatok miatt több zalai településen is fennakadásokra kell készülni az ivóvízszolgáltatásban a héten. Az Észak-Zalai Víz és Csatorna Műzérté tájékoztatása szerint holnap Káváson a Kossuth, a Dózsa és a Munkácsi utcában hibaelhárítás miatt órákra szünetelhet a vízszolgáltatás, ezért lajtos kocsit helyeznek ki a Dózsa és a Munkácsi utca kereszteződésében. Ugyanezen a napon Kerkakutason és Kerkafalván is hálózatöblítést végeznek. Csütörtökön Tófejen, Baktütösön és Pusztaedericsen tároló tisztítás miatt lehet vízhiány, nyomáscsökkenés és átmeneti vízminőségváltozás. Tűzoltókat riasztottak egy Szent Margit falvai családi házhoz, miután a tűzhelyen túlforrósodott olaj kapott lángra. A helyszínre a Letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a Báza Kerettyei tűzoltó és speciális mentőegyesület tagjai érkeztek. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megszüntetni a veszélyhelyzetet, így sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Az esetről a Báza Kerettyei tűzoltó és speciális mentőegyesület számolt be. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
2: 88.9 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszton.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Zsebbe nyúlós lesz július 1-től az online vásárlás plusz költségek jönnek, úgyhogy erre kell készülni. Az európai pénzügyi miniszterek döntése értelmében az EU véget vett a vámmentes dőzsölésnek. Jelenleg a 150 eurónál olcsóbb csomagok mentesülnek a vám alól, ám ez a mentesség jövő nyáron végleg megszűnik. A cél az, hogy tisztességesebb versenyt teremtsenek az európai kereskedőknek, akiknek szigorú egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük szemben sok távol-keleti gyártóval. A legfontosabb változás egy fix 3 eurós átalányvám, vagyis 1300 forintos bevezetése lesz minden egyes kisértékű csomagra. Bár elsőre ez nem tűnik soknak, a baj ott kezdődik, hogy egyes értelmezések szerint ezt a díjat nem csomagonként, hanem akár termékkategóriánként is felszámolhatják. Ha tehát rendelünk egy rúst, egy pólót és egy konyhai eszközt, a végösszeg jóval magasabb lehet, mint amit megszoktunk. És ez még nem minden, szóval van egy további körülbelül 2 eurós feldolgozású díjról is, ami 2026 novemberéig léphet életbe. Összeadva egy 5000 forintos rendelésnél könnyen előfordulhat, hogy a járulékos költségek majdnem megduplázzák az árat. Úgyhogy sajnos erre készülhetünk. Sajnos, nem sajnos, ez lesz minden esetre. Mi maradunk, változatlanul adjuk a legjobb zenéket itt a Besten.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M31-ös autópályán például az M0-ás felé vezető oldalon munkavégzés folyik, ezért Nagy Tárcsánál a 3-as és az 1-es kilométer között most csak a belső sáv járható. Aztán az M43-as autópálya Csanádpalota felé vezető oldalán Szeged és a Rákóczi telep csomópont között karbantartók dolgoznak, ott a 15-ös és a 17-es kilométer között csak a belső sáv járható. Az M0-áson pedig a déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új lemezével.

0: Én is elhangzott, köztük az elhunyt magyar színész legendák emlékére írt Búcsú című dal. Az ismerős arcok visszatérő vendég Zalában. A zenekar tavaly is fellépett Zalaegerszegen, akkor egy különleges táncszínházi produkcióval érkeztek a városba, írja a Zaol. Zalaegerszeg adott otthont a 4. korcsoportos labdarúgó diákolimpia országos döntőinek, ahol 20 általános iskolás csapat mérte össze tudását 3 napon át. A tornán összesen 64 mérkőzést játszottak, amelyeken csak nem 400 gól született. A bajnoki címet a címvédő székesfehérvári Vörös Marti Mihály általános iskola szerezte meg veretlenül. A döntőben 10-0-ra győzték le a debreceni csapatot. Zala vármegyét a nagykanizsai Zrínyi Miklós általános iskola képviselte, amely a 14. helyen zárta a tornát. A mérkőzéseknek a zalaegerszegi városi ifjúsági és sportcentrum adott otthont, közölte a Zaol. Fontos mérkőzést nyert meg szombat este a Zala Kerámia ZTEKK férfi kosárlabda csapata. Az egerszegiek hazai pályán 91-89-re győzték le az oroszlányt a kiesési rangadón. Ezzel nagy lépést tettek az élvonalbeli tagság meghosszabbítása felé. A találkozó végig szoros volt, az oroszlány a 3. negyedben már 9 ponttal is vezetett, a ZTE azonban a hajrában fordítani tudott. A győztes kosár Varenc szerezte az utolsó másodpercekben. A hazaiaknál Varenc és Kucsora is 21 pontig jutott, Hunter 17 ponttal zárt. A mai napos, gomoly felhős időben helyenként a Dunától keletre, illetve a délnyugati határ közelében fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északi-északnyugati szél az ország középső harmadán lehet élénk, hajnalra több helyen pára, köd képződhet. A maximumok 21-23 fok között lesznek, éjjelente 9-10 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó délután, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
2: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szigorú országos ellenőrzés indul. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a játékok rendkívül széles körét vizsgálja annak érdekében, hogy a nem biztonságos termékeket a forgalomból kiszűrje és a jogellenes árusítást feltárja. Jelentette be nemrég a közleményében a hatóság. Az ellenőrzések indokoltak, hiszen a tavalyi évben az ellenőrzött játékok 63%-a nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Az ellenőrzések során a mintavétel valamennyi jelentős értékesítési csatornát lefedi a bevásárlóközpontoktól és nagyáruházaktól kezdve a játék nagykereskedéseken és távol-keleti üzemeltetési üzleteken át egészen a webáruházakig. A gyermekek védelme egyébként kiemelt fontosságú a fogyasztóvédelemben is. A nem megfelelő szilárdságú, kialakítású vagy anyagösszetételű termékek balesetet okozhatnak, illetve egészségkárosítók lehetnek. A nemrég megjelent uniós termékbiztonsági riasztási listán a játékok továbbra is jelentős számmal képviseltetik magukat. Az összes 4671 uniós bejelentés 16%-a gyermekjátékhoz volt köthető. Általános tapasztalat, hogy a veszélyes termékek jelentős hányada harmadik országból származik, és elsősorban távol-keleti üzemeltetési boltokban és az interneten érhetőek el. Úgyhogy kezdődik a szigorú országos ellenőrzés ezzel a jó hírrel, és persze a legjobb zenékkel folytatjuk. Itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az Egyes főúton például a Biatorbágy térségében. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán a 2-es főúton Récság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 6-os főúton pedig a 65-ös főút után Szekszár térségében aszfaltoznak, ott is lassulást tapasztalható, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért, már a Best délután. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, most búcsúzom, hiszen mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift, úgyhogy maradj, én pedig búcsúzom. Szép estét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Meghalt Scherer Péter színművész. A visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt a kormányfő Krakkóban. Sok település csatlakozott a vágatlan májushoz. Villányi Eszter vagyok. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Halálhírét a Nézőművészeti Kft. Tette közzé közösségi oldalán. Scherer Pétert Jancsó Miklós filmjei mellett olyan alkotásokban is láthattuk, mint a Kontroll, az Argó, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. A színészkedés mellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is tevékenykedett. 2020-ban Karinti gyűrűvel díjazták. Scherer Péter 64 évet élt. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínegek.
1: Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Sarródon is kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb méréseiből. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Nagy rész derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy nagyon fontos szolgálati közleménnyel kell kezdenem a mai napot. Kedves Bodza, boldog szülinapot. És tudom, hogy nagyon jól néz ki a pónis szivárványos torta, de nem kell ma megenni az egészet. Jó, maradjon holnapra is.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Keddenként pedig kizárólag a legjobb funky mixek szólnak 120 percen át megállás nélkül. Velem White Boy az első hangjával a második órában, és hogyha valaki a korábbi mixeimről lemaradt volna, és szeretne pótolni, akkor mixcloud.com/DJ White Boy ezen a profilomon megtehet, és persze olvasgathatja a mixekhez mellékelt tracklistákat is.

0: legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ugyan még csak kedv van, de szerintem nem korai már most az előttünk álló hosszú hétvégéről beszélni. Csak azért, hogyha valaki esetleg nem tudná, most nekik szólnék, hogy semmiféle változást nem fog ez okozni a menetrendben. Szombaton ugyanúgy hip-hopot és R&B-t fogunk majd mixelni a Nácsi felein 6 és 8 óra között Slim Fit-tel. Vasárnap Chill Lounge és Deep House Monard a menetrend DJ Németivel. Hétfőnként pedig, ahogy az hétfőnként lenni szokott, jönnek majd a legnagyobb Classic House darabok Lauer Christiannal 6 és 8 óra között.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Maradnak a funky zenék, maradok én is, csak a pult túloldalán. Az én helyemre pedig jön Hangya, és a következő órában ő fog majd mixálni, ahogy az keddenként lenni szokott, még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky darabokból. Szóval senki sehova, mert hogy pár perc múlva innen folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódtak a harcok Ukrajnában, többet kereshetnek a diákok a nyári munkával, elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az ukrán energetikai rendszert támadta éjszaka az orosz hadsereg. Ketten meghaltak és 21-en megsebesültek, miután ballisztikus rakétával mértek csapást az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Az ukrán erők orosz olajipari létesítményeket támadtak. Az orosz-ukrán háborúnak újabb kárpátaljai áldozata van, egy 31 éves beregszászi férfi esett el a harcokban. Közben Vlagyimir Putyin Kínába látogatott, az orosz elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására érkezett Pekingbe. A két államfő a kétoldalú kapcsolatokról és az együttműködés különböző területeiről tárgyal, emellett nemzetközi és regionális kérdéseket vitatnak meg. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. Hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagy rész derült idő.

0: hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Szóval ott tartottunk múlt kedden, hogy a Fugees hang...
2: Most már hagyom befejezni a mondatot.
1: Jó, már ennek. Szóval hogy a Fugees hang, mint a ugye Ready or Not, az egy Enya Bodicea című dalának a hangmintája volt, és nem lehetett tudni, hogy a Lauryn Hillék kummantani akartak, vagy tényleg csak kiment a fejükből, ugye az volt nekik az első nagy lemezük, gondolom, hát örültek neki, hogy megjelenhet. Nem rakták fel az Enyát, meg se jelent, tehát fel se tüntették ugye az albumon, hogy akkor ez tőle származik, és akkor konkrétan ott volt a lehetősége az Enyának, hogy na most akkor, ha azt mondod, hogy nem, akkor nem jelenik meg a nagy lemez. Tehát, hogyha az Enya azt mondta volna, hogy már pedig ő ez nem járul hozzá, akkor megjelenés előtt az összes CD-t, izét, bakát, mindent visszahívtak volna a boltból meg a raktárból, hogy hát akkor ez nem jelentett meg, mert hogy nincsenek tisztázva a jogdíjak, és akkor aztán az Enya pedig jó fej volt, és azt mondta, hogy hadd menjem. És gyakorlatilag, tehát hogy lehet, hogy ennyi múlott az, hogy a Fugees-nak egyáltalán megjelent az albuma, vagy sem. Mert,
2: hát lehet, hogy ennyi múlott, de azért az érdekelne, hogy mindezek után mondjuk kapott-e folyósítást Enya.
1: Azt nem tudom, de utána ugye megcsinálta a Mario Venus az I Don't Wanna Know-t, amiben szintén benne van. Ott már minden rendben volt, mert szerintem még egyszer nem akartak kockáztatni ezzel, hogy esetleg a írművésznő majd bekeményít, és akkor azt mondja, hogy szó se lehet róla. Na, Michael Jackson, ja, meg közben egyébként kedv van, úgyhogy funky még egy órán keresztül hangjával itt a Besten a Nácsiben. Majd a Jacko filmről akarok kérdezni, mert te már láttad, ugye?
2: Láttam.
1: Na. A legjobb zenét.

0: Minden megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na mesélj, milyen volt a Jack Off film, még mindig nem sikerült.
2: Hát kérlek széken, nekem nagyon tetszett. De hát mondom, én elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, mert ugye ezek a zenei életműdrámák, ezek nagy kedvenceim. Szóval teljesen mindegy, hogy...
1: Egyet mondjam meg nekem be őszintén. Biztonsági játék?
2: Figyelj, mivel lesz második része, ezért nem
1: igen?
2: tudom. Igen, úgy hagyták abba, hogy a történet...
1: Meddig tart?
2: Ez kérlek szépen a Bad Tourné végéig, aha, ha jól tudom.
1: Igen, és utána kezdtek jönni. Igen,
2: igen, utána jöttek a problémák, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesz biztonsági játék. Azért ugye a családi konfliktusok, hát... volt benne nyilván, tehát az atyai, hogy is mondjam,
1: szigor, igen.
2: Szépen fogalmaztam, de azért annyira nem volt kibontva. Uh-huh. Ugye a baleset, ugye
1: a Pepsi forgatáson,
2: az ugye az ki lett bontva, sőt olyannyira, hogy ugye hogy mennyire sérült a fejbőr, meg ott az ideghálózat, aha, és hogy tulajdonképpen a fájdalomcsillapítókra valójában később ezért szokott rá.
1: Aha.
2: Mert hogy az élete során folyamatosan fájdalmai voltak ezzel kapcsolatban. Szóval én abszolút elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, úgyhogy én meg amúgy is Jacko rajongó vagyok. Nem vagyok vak rajongó, de Jacko rajongó vagyok. És én nekem nagyon tetszett, és várom a következő részt, mert úgy fejezték be egyébként.
1: Tényleg lesz?
2: Nem, hogy a történet folytatódik.
1: Aha.
2: És hogy egyébként már a forgatási engedélyt kikérték a Neverlandi birtokra.
1: Aha. Na és lesz Oscarja a Jafarnak? Azt mondják, hogy egy zseniális volt, igen.
2: Zseniális. Tényleg úgy hozza a csávó, hogy tényleg. Annyi, hogy a fizimiskája egy icipicit masszívabb, izmosabb srác, egy picit. De ugyanaz a testalkat, ugyanaz a pacek, tényleg nagyon jó hozza.
1: Na, hát mire kész lesz a második, talán majd én is, majd akkor látni fogom a dugrázásra. Remélhetően. Ne csak mindig a Barbie mozi eljárják.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, akkor kényes témához értünk.
2: Kényes?
1: Mixcloud.
2: Mixcloud, ja persze. Hát aki ezeket a mixeket szeretné meghallgatni, és némiképp magáévá tudni, az a www.mixcloud.com/hangya, nagy H-val tessék begépelni a nevemet, hogy és ott meg lehet találni.
1: Megszámlálhatatlan mennyiségű.
2: Uncountable.
1: 200-ig számoltad, és utána már elengedted.
2: Igen.
1: Így valahogy. 10-esével számoltad.
2: Igen, a kettő. Igen.
1: Jó, akkor.

0: percben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hogy én szépen rákösek akkor az előző darát, akkor a Funky Family akkor erre a hétre búcsúzik.
2: Már vége is van.
1: Ennyi. Vége van kicsi.
2: FF, Funky Family, ez jó?
1: Na, ez valahogy meg be kéne építeni a
2: igen.
1: Keddi szlogenbe. Jó van, Hanya, nagyon szépen köszönjük, jövő kedd.
2: Sziasztok, itt leszek.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: EU delegáció Budapesten az uniós pénzek hazahozataláról tárgyalnak. Holnap lejár az Esztria bevallás határideje. Elhunyt Scherer Péter színművész. Villányi Eszter vagyok. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról szóló tárgyalások eredményével kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, péntekig egyeztetnek az Európai Unió delegációjával párhuzamosan több fórumon. Azt, hogy mekkora előrelépést sikerült tenni, hétvégén lehet majd látni. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. A politikai megállapodásra jövő héten kerülhet sor Brüsszelben. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő. Ennek ellenére tegnapig 2 millió 200 ezer bevallás érkezett be, pedig a NAV több mint 5 millió 600 ezer tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. A szóbeli megmérettetések június 3-án kezdődnek. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, a razzia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek. Hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kultfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden jön a Truly.

évben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

Best FM a legjobb zenék. Szombati rezidensünk Slimfit Szabi kint volt vasárnap a Sompó koncerten. Azt mondta, jó volt, de majd szombaton mesél róla bővebben, úgyhogy hát ezért is érdemes lesz minket szombaton hallgatni, nem meg 120 percnyi hip-hopért és R&B-ért. Jön Sompó és a Weeby Bird.

Best FM a legjobb zenék, bevallom őszintén, a névnap intézményét, mint olyat nem nagyon értem. Azt meg pláne nem, hogy egy évben miért van többször is ugyanaz a névnap. Valéria például van április 28-án, meg június 5-én is, meg most Amy Winehouse-nak köszönhetően.

Best FM a legjobb zenék. 1993-ban ezen a napon indult el a Depeche Mode monstre világkörüli turnéja, a Devotional Tour, amiben hát olyannyira belefáradt a zenekar, hogy az hagyján, hogy Dave Gehen az egyik koncerten szívinfarktust kapott, de a turné végére annyira megromlott a viszony a tagok között, hogy Alan Wilder aztán ki is szállt a zenekarból. 93-ban ez a dal még nem létezett, ez a 97-es Ultra című album második kislemeze. Jön az It's No

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel-magyar kapcsolatok erősítésén dolgoznak. Kölcsöni IC-kocsikkal készül a MÁV a nyárra. Halálos lakástűz történt Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Vinylányi Eszter vagyok. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalom támogatására az osztrák vasúttól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a Dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC-kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal kellett lépni, mondta a tárcavezető, és hozzátette, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson. Halálos lakástűz történt Mátészalkán. Egy idős férfi vesztette életét, közölte a katasztrófa védelem. Egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok. A helyiségben ruhák és egy kerékpár akkumulátor égett. Azt feltételezik, hogy a zárlatos akkumulátor okozta a tragédiát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő.

0: nem szerepel közöttük Britney Spears, szóval a hőnáhított újbóli duett legalábbis erre az albumra nem jött össze, úgyhogy mi is a régivel, a Me Against the Musical érkezünk majd ebben az órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

0: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: It's just me and me, yeah.

Best FM a legjobb zenék. Állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boys-nak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis erősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek fel.

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek a Pori Jazz Fesztiválról még mindig az ugrik be, hogy vége láthatatlan gitár és klarinét szólókat kell hallgatni. Nem, mondom az idei line-upot. John Legend, Seal, Sugar Babes, Tom Odell és a most érkező En Vogue-ök július 16-án lépnek majd fel a fesztiválon. Jön a Free Your Mind!

Best FM a legjobb zenék, pislogunk kettőt, és már itt is van a jövő szombat, a budapesti BL döntő napja, ami miatt már van, ahol most különböző forgalomkorlátozások léptek életbe. Egyelőre még leginkább csak a parkolni tilos táblákat helyezték ki, de arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a következő másfél hétben figyelje a táblákat, és nem megszokásból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a kegyelmi ügy egyes aktái, újabb támadás jöhet Irán ellen, ha nincs megállapodás. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök 5 dokumentumot mutatott be, melyek szerint K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. Novák Katalin korábbi köztársasági elnök azonban igen, ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt le is zárták az ügyet. A kormányfő azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, hogy mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palotta közölte, ha hivatalos megkeresést kapnak, készek átadni az ügyaktáit a kormánynak. Egy új 21. századi tanuló társadalom kialakítása a cél, erről írta az új oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Lannert Judit a tárca munkatársaival történt találkozó után kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás lesz. A cél pedig, hogy jobbá tegyék az oktatást, a gyerekeknek több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adjanak. Korlátozott idő áll Irán rendelkezésére, hogy megállapodást kössön az újabb katonai támadás előtt, mondta az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, reméli, hogy nem kell háborúzni, de lehet, hogy még egy nagy csapással kell sújtaniuk Iránt. Hangsúlyozta, hogy az öbölmenti országokkal folyamatos az egyeztetés, és Iránnal is zajlik az alku folyamat. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, a razzia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy mire elég 5 dollár, illetve annak a tizede, fél dollár, vagyis 50 cent, ez mind kiderül a következő órában. I got five on-

Best of a legjobb zenék, mindig is imádtam ezt a dalt, meg úgy általában a Stereo MC-t, és hát mondhatni hab volt a tortám, vagy cseresznye a tortam habján, hogy életem leges-legeső angol nyelvű interjúját a zenekar énekesével Rob Burchell készítettem el legelső magyarországi fellépésük kapcsán. A dedikált CD pedig természetesen kitüntetett helyen van a lemezeim között. Jön a Stereo MC-t és a Connected itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, ahogy az Opus klasszikus rockdalában sem azt mondják, hogy levelet kaptam live, ebben a most érkezőben sem azt mondják, hogy Sosika love song.

Best FM a legjobb zenék. Az az álmom, hogy magasan a szivárvány fölött repüljek. My dream is to fly over the rainbow so high. Tudjuk el, hogy a szivárványhoz eső kell, meg napsütés egyszerre. Hogy ebből a két összetevőből holnap mire számíthatunk, a következő órában ezt is elárulom majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma május 19-én van a házi orvosok világnapja. Házi orvos angolul ugye Dr. House. Egy teljesen más doktor, Dr. Justin Timberlake jön majd ebben az órában, aki 19-ben kapott tiszteletbeli doktori címet egykori egyetemétől, a Berkeley-től. A Cry Me a River jön majd a mai utolsó órában itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a basszus menet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot. Everybody.

Best FM, a legjobb zenék, szivárvány vonalon ígértem egy-két információt. Elvileg holnap adott lesz minden ahhoz, hogy akár több helyen is lássunk szivárványt az égen, mert hogy sütni fog a nap, hiszen meleg lesz, 24 fokos nappali maximumra lehet számítani, de emellett ugyanúgy kialakulhat zápor, zivatar bárhol, bármikor, úgyhogy ennek megfelelően tessék készülni, meg annak megfelelően, hogy a következő 4,5 perc Justin Timberlake-é jön a Cry Me a River, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Cat Pipa. Úgyhogy zárom a mai május 19-ét. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap 6-kor pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Ahogy az olyankor lenni szokott, DJ Effendi fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött. Fatboy Slim jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: reggel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.